كلها تقلق الطرز طبان لتلت وزيزرائيل التامداش دو غلوبول سموت فلوت اللايلان رجب طيب أردوان تروك أنوك ألي تلت إزرائيل نك أو غلوبول سموت فلوت اللايلان إيران يلو فالي بيشيت أميت قلوز قدوش نوك إش بانديتزموش نوك نوزيت إش فاسولي توتو نمزت كزو كزو شغيت هوتريا غايون إزرائيلي بيشير أميكت تورين تلنك منوشيتت أردوان هيت فون وزان كوري كابينتو لي شوتان نلات كزو المونتو هودو شغي ميسيو تيزو إزرائيل فاتار توستو تاش إش دامداشوك نمفو جاكن يتني و پلسطينو قبلو قلوبالي سولدت تاشت شامو غازو يكاز شاكسو گوتوتاش رو ایرانیلو اروفاسیتی شکت. کمیکاسیو شگازگا تویزونه ده و مایوش چیزن کلنسه ده که یاتا ترک همنی که فیوشاگی شپورتون نپال کلما بول. فیاتالیو اینگ السند شگو سور کلمایش هزا هزوالو هرشیگه ایش اکدلزت شیگه هز اگه کلک فانتشاپ بیلیره هز اروش ایش هتالماش ترکیه تیل که دوزیشینک. Burhanettin Duran'la köstaş oşa gelmiyor ki hivatal komünikasyoş ıgazga toya ilk fok olmaz oldu. Fiyata yoyink elsan şago sorg olma iş hoza yuk iranti elgötülez eşige hoz egikle kontoşop pillire hoz eroş iş hot olmaş Türkiye tilki düzi işinek. Atı domain bon no teknolojiye bon no sport bon iş hoz eyletminden terletin el ilişkereyik mig yobban megaroş itika yövü bevetet reminyenket. Duran hoz en sosyalon közlített üzenetiben Helyes bitek üzenetet tett közé a május 19-i az Atatürk emléknap, valamint az ifjúsági és sportünnep alkalmából. Kiemelve, hogy a május 19-e egy nemzetfüggetlenségért tanúsított elszántságának, hitének és újjászületésének a jelképe. Duran az üzenetében a következőket írta. Az a jeles faklia, amely a nemzet közös akaratának köszönhetően 1919. május 19-én Samsunban megküld, rövid idő alatt a szabadságharc legerősebb szimbólumává vált. Fiataljunk elszántsága, szorgalma és hazához való hősége és elkötelezettsége az egyik legfontosabb pillére az erős és hatalmas Türkiye tilkitűzésének. A tudományban, a technológiában, a sportban és az élet minden területén elért sikereik még jobban megerősítik a jövőbe vetett reményeinket. Kegelettel és tisztelettel emlékezem Gázi Mustafa Kemal Atatürkre és a Nemzeti Szabadságharc minden hősére. Çiftçi Belügminiszter üzenete a május 19-i Atatürk emléknap, valamint ifjúsági és sport Sport ünnep alkalmából. Az a jeles fáklya, amely 1919. május 19-én Samsunban megküld, ma is bevilágítja utunkat a nemzetünk egységének és összefogásának szellemében a török évszázad tilkütözéseivel összhangban. Mustafa Çiftçi belügyminiszter így fogalmazott. Az a jeles fáklya, amely 1919. május 19-én Samsunban megküld, ma is bevilágítja utunkat a nemzetünk egységének és összefogásának szellemében a török évszázad tilkütőzéseivel összhangban. Çiftçi az en szociálon üzenetet tett közzé a május 19-i Atatürk emléknap, valamint az ifjúsági sportünnep alkalmából. Çiftçi emlékeztetett arra, hogy 1919. május 19-e szabadságharc első mérföldköve, valamint a teljesen független és erős Türkiye felé vezető út első lépése volt, és azt is írta. Az a jeles fáklya, amely 1919. május 19-én Samsunban megküld, ma is bevilágítja utunkat a nemzetünk egységének és összefogásának szellemében a török évszázad tilkütözéseivel összhangban. Az őseink az életük árán folytatták a szabadságharcot és a hazánk békéért, biztonságaért és fennmaradásaért ugyanazzal a héttel, és elszántsággal és a nemzeti tudattal

0: folytatjuk munkánkat. Példája inkább szentsága, népünk imái és államunk erős akarata révén Türkiét minden területennek erősebb jövő felé fogjuk vinni. Boldog május 19-i Atatürk emléknapot, ifjúsági és sport ünnepet kívánok. Elsősorban Gázi Mustafa Kemal Atatürkre, valamint valamennyi hősünkre kegyelettel és hálával emlékezem, áll a török belügyminiszter üzenetében.
1: OTRT Türkiye hangi radyójának hír műsorát hallják?
0: Az Irán elleni támadást elhalasztott Trump szerint komoly esély van az atomalkura. Az amerikai elnök azt állította, hogy megállapodás született Teheránnal, és újságíróknak azt mondta, hogy ha sikerül megegyezni, azt nagy örömmel fogadná. Trump amerikai elnök azt mondta, hogy nagyon jó esély van arra, hogy az Egyesült Államok megállapodása jusson Iránnal annak érdekében, hogy megakadályozzák Teheránt abban, hogy atomfegyverhez jusson. Ez a nyilatkozat néhány órával azután hangzott el, hogy az elnök közölte, a tárgyalások folytatása érdekében elhalasztotta a katonai támadást. Trump azt mondta, hogy az Egyesült Államok kulcsfontosságú közel-keleti szövetségesei arra kérték, hogy halassza el az Irán ellen kezdre tervezett katonai támadást, hogy a Teheránnal indított tárgyalások tovább folytathassanak. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az USA készen áll egy nagyszabású támadás indítására, ha nem sikerül megállapodásra jutni. Úgy tűnik, nagyon jó esély van arra, hogy jó megoldást találjunk. Ha ezt úgy tudjuk elérni, hogy nem kell pokolivá tenni az életüket. Nagyon örülnék, mondta Trump hétfőn újságíróknak. A bejelentés azt követően hangzott el, hogy az elnök a Truth Social-on azt írta, Tamim bin Hamad el-Thani, Katari emir, Mohammed bin Salman al-Saud, Saudi koronaherceg és Mohammed bin Zayed el-Nahyan, az Egyesült Arab Emírségek elnöke arra kért, hogy halasszuk el az iráni iszlám köztársaság ellen honnapra tervezett katonai támadásunkat. Trump hozzátette, hogy az öböl menti országok vezetője azt mondták neki, hogy most komoly tárgyalások zajlanak, és úgy vélik, hogy a diplomáciai megállapodás még lehetséges. Trump azt mondta, hogy a javasolt megállapodás véglegesen megtiltaná Iránnak a nukleáris fegyverek beszerzését, és ezt a kérdést minden megállapodás fölfeltételeként jellemezte. Izrael lefoglalta a Gázába tartó globális szumut flottilla mintegy 40 hajóját. A hadsereg körülbelül 300 aktivistát vett őrizetbe a feltartasztott hajókról, miközben több hajó még mindig a tengeren tartózkodik, jelentik a helyi médiumok. Az izraeli média keddi jelentése szerint az izraeli hadsereg a Gázába tartó Global Summit flottillához tartozó több mint 50 hajóból körülbelül 40-et lefoglalt. A Valla izraeli hírportál szerint a hadsereg mindegy 300 aktivistát is vett őrizetbe, a hírportálnak nyilatkozó neve elhallgatását kérő biztonsági forrás megerősítette azt az információt.

1919. május 19-e nem csak a török történelem egyik legfontosabb dátuma, hanem a nemzeti öntudat és a függetlenség születésének napja is. Ezen a napon érkezett Mustafa Kemal Pasa Szamszumba, hogy szembenézzen a megszállt ország nehéz helyzetével, és megtegye az első lépéseket a független, szuverén Türkije megteremtéséhez. A Mudroszi fegyverletétel után Türkije nagy része idegen megszállás alá került, de Anatólia még szabad volt. Mustafa Kemal itt kezdte el szervezni a nemzeti ellenállást. Kiáltványokat adott ki, kongresszusokat hívott össze Amasziában, Erzurumban,

és Sivaszban, ahol lefektették a nemzeti egység, függetlenség és népszuverenitás elveit. Ezekről a helyszínekről indult el a függetlenségi háború, amely végül a török köztársaság megalapításához vezetett. A tetők számára a fiatalság nem csak az ország jövőjét jelentette, hanem a haladást, az új gondolatokat és a nemzeti megújulás szimbólumát is. Ezért május 19-ét az ifjúság és sport ünnepévé nyilvánította. 1938 óta Türkiye minden évben ezen a napon ünnepli a fiatalokat, az összefogást és a nemzeti öntudat erejét. Ahogy Atatürk fogalmazott, ifjak, jövőbeli tetteim végrehajtását felvállaló ifjak. Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a hazát olyan fiatalokra hagyhatom, akik megértenek engem. Ez a nap emlékeztet minket arra, hogy a szabadság, a függetlenség és az összefogás nem egy egyszeri történelmi pillanat, hanem minden nemzedék feladata és felelőssége.

Palesztinában az időt néha nem órákkal mérik, hanem fákkal. Amikor egy olajfára nézünk, nem csupán a törzsét látjuk, hanem több ezer év csendben felhalmozódott emlékezetét is. Ezeken a földeken az olajfa sokkal több, mint egy földbe gyökerezett élőlény. Az identitás, a türelem és az odatartozás elképe. A költők nyelvén pedig ez a gyöker nem csupán botanikai valóság, hanem a létezés mondata. Ezek a gyökerek nem csak a múltat hordozzák, hanem a megszállással szembeni néma ellenállást is. A palesztinok számára az olajfa nem egyszerűen egy fa, hanem a család része. Egy újszülött gyermek tiszteletére ültetik, egy elhunyt nagyapa emlékével öntözik. Amikor elérkezik a szület ideje, a földek megszűnnek puszta termőterületnek lenni, és az emlékezet tereivé válnak. Fadwa Tuqan a Föld hívása című versében így kiált fel. Maradjak itt, hogy idegenként halljak meg egy idegen földön. Maradjak! Ki mondta ezt? Visszatérek szeretett földemre. Mert itt maradni nem pusztán földrajzi választás, hanem a kötődés egyik formája. Az olajfa története ezeken a földeken több ezer évre nyúlik vissza. A Megidói és Besán térségében végzett régészeti ásatások során 4000 évesnél régebbi olivamagokat találtak. Betlehemben pedig ma is állnak olyan fák, amelyek több mint 5000 évesek. Gondoljunk csak bele, egy fa, amely birodalmaknál is tovább él, és minden korszakban ugyanazt teszi, tanúskodik. Az olajfa azonban nem csupán szimbólum. Palesztínában a mezőgazdasági területek közel felét alkotja. Családok százezreinek megélhetése függ tőle. Egyetlen olajbogyó sem csupán élelmiszer itt, hanem egy otthon fennmaradása. Ezért nevezik zöld aranynak. Azonban ez az arany a megszállás árnyékában állandó veszélyben van. Az izraeli megszálló erők és telepesek évek óta módszeresen milliónyi olajfát téptek ki és égettek el. Ahogyan Sami Al-Kassim méltóság teljes sorai is mondják, emelt fővel járok, felemelve hordom a fejem, tenyeremben egy olajág, vállamon a koporsom. Megyek. Képzeljünk el magunk előtt egy idős palesztin nagymamát, aki egy több száz éves olajfát ölel át a dózerek előtt, saját testével próbálva megvédeni azt a kivágástól, mert egy fa kivágása egy nép emlékezetének és történelmének kivágását is jelenti. A világ számára az olajág a béke legszentebb szimbóluma. Palesztínában azonban az olajág az elszenvedett igazságtalansággal szembeni, véget nem érő ellenállás jelképe is. Miközben ezeket a békét jelképező fákat felégetik és kitépik, a palesztin földművesek magas kitartással minden egyes

pusztította fejére, újat ültetnek. Ahogy tapik zaját rendíthetetlen akarattal mondta, mi itt maradunk, menjetek, ha akartok, a tengerhez. Mi a füge és az olajfa árnyékára várunk. Az olajfa ezeken a földeken nem pusztán növény. A türelem látható alakja, a néma ellenállás maga. Palesztina véget nem érő története, nem könyvek lapjain íródik, hanem azok között a gyökerek között. Mert vannak gyökerek, amelyet bármennyiszer is vágnak el, a föld nem felejt, és az ég felé újra meg újra kinyúlnak.

Kedves hallgatóink! A Kedvenc úti célok mai epizódjában folytatjuk a bámulatos balkáni utazásunkat. Az előző részben Szarajevó gazdag oszmán építészeti örökségét kezdtük el felfedezni. Ma ott folytatjuk, ahol abbahagytuk. A város szellemét formáló polgári építkezéseket követjük végig. Az 1537-ben épült Gázi Hüzrefbej medresze az Oszmán Birodalom egyik legfontosabb oktatási intézménye volt a Balkánon. Az ólommal borított kupolái miatt Kursunno medreszeként vált ismerté. A Gázi Hüzrefbej könyvtára több mint 50 ezer ritka műnek ad otthont, amelyek kelet és nyugat nyelvein íródtak. A gazdag gyűjtemény mintegy 20 ezer kötetét az iszlám tudományoknak szentelték. A könyvtárban 1878-tól napjainkig minden fontos bosnyák író műveit, valamint folyóiratokat, újságokat, évkönyveket, illetve más kiadványokat is gondosan őriznek. Több mint 7500 darab arab, perzsa és török kézirat, amelyek nagy része mecsmua, azaz kódex formájában van lejegyezve, a gyűjtemény legértékesebb darabjait képzik. Ebben a páratlan kincstárban számos ritka és értékes mű található. Többek között az arab betűkkel írt bosnyák nyelvű szövegek, amelyek a kulturális örökségünk fontos tanúiként szolgálnak. A gyűjteményt a boszniai háború és a szarajevói ostrom borzalmai ellenére hatalmas áldozatkészségekkel és elszántsággal megőrizték az utókor számára. Emellett az oszmán vízépítészet nyomait is felfedezhetjük Szarajevóban. A szebíkút, amely a bastyási szimbólumává vált egy fakút, amelyet 1753-ban építettek, és 1891-ben újítottak fel. A Gázi Hüzrefbej sadirván, amelyet a mecset udvarában az imához szükséges rituális mosakodásra használtak, egy sokszögletű vízépítmény. A hidak az oszmán korszakban nem csak két különböző partot, hanem két különböző kultúrát, vallást és közösséget is összekapcsoltak Szarajevóban. Az első híd sajnos az egész világot elválasztotta a török jelenlétet követően. Ez a híd a Latinska Csupri, amely egy a 16. században épült kőhíd, ahol az első világháborút kirobbantó merényletet hajtották végre. A Sehet-Jahaja híd egy klasszikus oszmán kőhíd, amely a 16. században épült. A Kozja Csipruja, azaz a Kecske híd a város keleti részén a Miljacka folyón keresztül ível át, szintén a 16. században épült. Mindezek mellett a védelmi épületekről is szót kell ejtenünk. A Zsuta Tabija az oszmán korszakban a város védelmére épített erőd, amely a város panorámás kilátásával rendelkező dombon helyezkedik el. A Fehér Tabija a 15. században épült, egy az oszmán előtti alapokra épült erőd. Már ezen épületek többsége a boszniai háború során megsérült, a legtöbbet az eredeti oszmán építészethez hűen helyreállították. A Szarajevóban található Ferhádia mecset, amely az 1992-95-ös boszniai háború alatt megsemmisült, a harcok szimbólumává vált. Az újraépítési munkálatok 2004-ben kezdődtek el a TIKA támogatásával, és 2016-ban fejeződtek be. A Szarajevóban található legrégebbi mecset, amelyet Iszábel Iszákovics építetett a 15. század közepén, a Fáti Szultán mecsetet 2015-ben restaurálták, amely átadásakor a török köztársasági elnök Recep Tayyip Erdoğan is részt vett.

0: Napjaimban Szarajevó történelmi központja, olyan, mint egy egyedülálló szabadtéri múzeum, ahol áthat minket az oszmán-török örökség. A város égboltján még mindig hallatszanak a mecsetekből az imára hívó szó, és az oszmán korszakban kibontakozó vaküv kultúra napjainkban is különböző társadalmi projekteken keresztül tovább él. A török együttműködési intézmények önfeláldozó hozzájárulásával a város minden pontján az oszmán építmények gondosan restaurálásra kerülnek, így ez az értékes örökség továbbadható a jövő generációi számára. Emellett a török nyelvet tanuló szarajevói fiatalok a mély történelmi kötődéseket életbe tartva a két nép közötti ősi hidakat erősítik. Összességében Szarajevó nem csak épületeivel, hanem kultúrájával és az oszmán-török civilizáció első képviselője. Összességében Szarajevó nem csak épületeivel, hanem kultúrájával is az oszmán-török civilizáció élő képviselője. Szarajevóba ellátogatni olyan, mintha egy időutazásra indulnánk, ahol a múlt és a jelen keveredik ezen az egyedülálló földrajzi ponton. Kedves hallgatóink! Szarajevó története az oszmánoktól örökölt finom és mély hagyatékkal kezdődik. De nem mondható el teljesen anélkül, hogy ne említeném meg a boszniai háború fájdalmas emlékeit, a muszlim nép szenvedéseit, a háborús bűnöket, valamint a történelem egyik legfeketébb foltját jelentő népirtást. Mert ez a város nem csak egy civilizáció nyomait, hanem egy nép mély fájdalmait és ellenállását is magába hordozza.
1: Kedvenc úti célok.
2: Kedves hallgatóink, Türkiye fővárosából hallották a Türkiye hangját. Köszönjük a figyelmüket. Részletesen olvashatnak a honlapunkon trtmagyar.com-on. Viszontlátásra!